0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Evropa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
5: Lakner Arthur konferál.
6: Jó estét kívánok, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Már megint itt vagyok, mert a múlt héten is itt voltam, csak hogy úgy mondjam, nem jutottam szóhoz.

tu pokyň osobám, honem poď nálom, tu pošúhoj osám, mirtnem poď nálom. Bár holonám, hoď jönnek már, az ismert lépte, de csak jajgat a szín, s én árván félek, hűvösebb lett az ég, forróbb a vágyom, itt az óra zenél az éjszakában, az utcán már villamos jár, és szürkén felszáll, most a hajnali köd.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: 30 cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak, Garvicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.
1: Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk. Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúgatap 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Hier meldet sich nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder der Westdeutsche Rundfunk.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetétek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.
2: Es gibt noch immer in der deutschen Sprache

0: dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Szereltessen a blokkára eredeti Winfixet, Zrínyi utca 1.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

Halló, nincs a szamáris megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő.

nincs a szamár is megfelelő. Halló, halló, halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz, halló, nincs maga se rossz. Halló,

Halló! Halló, nincs a szamár is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem megfelelő.

0: tartasza már is megfelelő. Halló! Halló! Halló, nincs a Rolls-Royce sem megvetendő. Halló, bár németül rossz. Halló, nincs maga se rossz. Halló!
1: Halló!

plaer. Nen porti a min de velles florti li stan a vides. Nalo istvan, den ni ha bila Peter sjut pal i stan a sies. A zirt van nala folyton, nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar. Valóban

0: Szabad Közútrádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó, mert Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 15 otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor. Budapest 2.

0: egy nyári este, és már is itt a veszély, már el vagy veszve. És hogyha itt van a nyár, hadd győzzön, mert ugye bár, ha nem győz, hát az ember szörnyen rosszul jár.
1: Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Megremeg a kezed kezembe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik bele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse.

érzem, hogy nagyon szép az élet, vagy csak veled látom ilyen szépnek. Két szemedből mosolyog felém, a boldogság, mit régen várok én. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Megremeg a kezed kezedbe, és az ajkat csókot vár. De hátra van ilyenkor egy szörnyű gond, a mama vajon mit is mond? Ha nem egyezik vele, akkor pont többé nem láthatlak már. Majd azt mondjuk, hogy már a mama is volt szerelmes, úgy, mint minden kis leány. És a szívünk sose türelmes, 19 év után. Nem kell a szerelemhez szerencse, csak két szív egymást szeresse. Mosolyog a szemed szemembe, s karot hűszívedre zár.

0: Szabad Magyar Rádió beszél. Jogomai Rádió. Jogomai Rádió. Figyelem, figyelem. Felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Emberi és nemzeti értéket rendkívülve, asszintérré változtatták hazánkat. Már a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

vigyázz rád, a mamád, jaj, ha nem, nekem áll, nagyon fájna. Nagy atád, kis atád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már.

vigyázz rád, a mamád, jaj, ha nem nekem áll, nagyon fájna. Nagy atád, kis atád, felkeresem az anyád, jöjjön én vele már a kocsmába.

sem ilyen. Azonnal meggyógyít olyan remek, és még van belőle, nem leszek beteg. Ha mondjuk nem alszom, vagy nagyon haragszom,

arcom, vagy nagyon haragszom, ha könnyes az arcom, tudom mi kell. Egy csoda receptre, csókodat sietve kiváltom, és a bánat gyorsan múlik el. Naponta háromszor ez a recept, naponta három csók, de csak veled.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

Én gyakran utazom autóbuszon, s már jó néhány év előtt. Megakadt szemem egy kalauzon, és azóta kedvelem őt. Ha ő hozzá szállok fel véletlenül, a kedélyem azonnal úgy felderül, mert mosolyog mindig, s ez megnyugtató, s az utashoz úgy szól, hogy hallgatni jó. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, ha kérem, van rá ott.

húzódjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, e kérés oly szerény, húzódjunk beljebb, ott benn sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. A legtöbb utasnak tán meglepő, ki benne csak ennyit lát. Nem csupán kalauz, férfi is ő, ha letette szolgálatát. Ezt magam is véletlen fedeztem fel, a budai hegyekbe sétáltam el, s egy kedves kis tisztáson megláttam őt, egy lányt főzött éppen a bokrok előtt. Húzódjunk beljebb, hogy sokkal-sokkal jobb, húzódjunk beljebb, most kérem van rá ott, de szép is lenne, ha hallgatna.

Maradjunk beljebb, csak ennyit kérek én, húzódjunk beljebb, ekér és oly szerény, húzódjunk beljebb, ott bent sokkal szebb. Hallgasson rám, s meglátja, sose bánja meg. Egy év is eltelt, vagy több is talán, s egy vasárnap délután cél nélkül bolyongtam künn Óbudán, a kedves kis utcák során. S ott egyszer csak egyik kis utcakövén jó kalauz barátom sétált felén. Nagy vigyázva tolt egy kis gyerekkocsit, és óvta a

húzódjunk beljebb, itt lógni nem lehet. Arcomról hidd el, lesülne a bőr, ha erre jönne anyuka, mint ellenőr. Húzódjunk beljebb, bár ez nem autóbusz, ha felnősz gyermek, hogy leszel kalauz. Anyu is így szól, ha megkérdezed, lógni egy kalauznak otthon sem lehet.

0: A beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja.
1: Kevés is a fény, több fény.
2: Igen, több fény, mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.

összes bill vagy kúszacsek. Minden lány így emleget, piff, puff, így löpöm ki én a húst a szószból könnyedén. Vérpók bárban délután, éppen gyilkosság után, hens öpp, így köt én belém négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kúsza Jack, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy, van vas, hó, fehér virág. A szép Helént, ha láthatom, szívemben lángol ég a tűz. Ha csókja ég az ajkamon, egy mesztic ezred el nem űz. Bankrablástól nem félek én, a nőrablást viszont. A félénk szívem nem meri, ha bárki bármit mond. Száz kocsmában nagy legény vagyok, onnan mindenkit kirámolok. De hogyha két szem rám ragyog, mint kisgyerek, úgy reszketek. Köpcös Bill vagy kópsza Jack, minden lány így emleget,

után. Hands up! Így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kukszacsek, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy, hambas

Az egyik ámulatból a másik ámulatba estem én. Míg édes ajkairól a sok bolondos szóra lestem én. Hogy lehet

ebben is megállom van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én, hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengét csókkal, bánom is én milyen,

is megállunk van, ne mondjad róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én, hogy nem

te vagyozod egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen.

te vagy az az egyetlen ezen a világon, akitől a boldogságom joggal várom én. Te vagy az az egyetlen ezen a világon, kit igazi névvel illet minden költemény. Társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó, így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

társam vagy a munkában, és minden örömöd megosztó. Így aztán az élet sok-sok jót át kevés gondol. Te vagy az az egyetlen,

szocialista munkaversennyel termeljük a szebbnél szebb textilanyagokat és jószabású divatos ruhákat. Emelkedő életszínvonal. Mind több és több árut termelünk. Porcellán és üveggyártásunk művészi termékei között válogathat tetszése szerint.

0: jobban mérték után sem készülhet, de ha anyagra van szüksége, az is nagy választékban áll rendelkezésére. Előrékenység és udvariasság jellemzi a szocialista kereskedelmet. Rádiót, hanglemezt, háztartási cikket, paplant, szőnyeget, gyermek, felnőtt, mindent megtalál az állami áruházban. Mindent egy helyen. Állami áruház mindenütt. Állami áruház a dolgozóké.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

gegyed, hogy olyan fényes, mindenre képes, és csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek, hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

como mayo, io popaio in e con l'agno che c'è. Ugyujon fényes, mindenre képes, kis csoda édes gyerek. Ha majd magáért oda leszek, háztüzet nézni csak oda megyek. Hát mondja, ki a mamája, ki a papája, kinek a lánya kegyed.

téved, és azt hittem, hogy szeret még. Elsuhant a nyár, az erelem már csak egy csodaszép emlék.

0: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez nem kell semmi más, csak szerelem kell és kész. Szerelemhez nem kell kastély, az a sok pénz, az csak gond, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán pont. Hogy a lány kis dundus, vagy koldus, vagy léha, s a fiú cseléha, az mind mellékes itt.
1: Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész, szerelemhez kell egy kislány, és egy fiú kell aztán kész. Megnyugtató dolog, ne tanítás, és hogy bemagolom, nem is vitás, ám csak hol felelek belőle.
0: Egy a fontos ma már, a tananyag, keletető tanár, majd csak akad, egy-két leckéttel is mondhatsz előre, nos, halljam.

mim sebuše joj. Vigan élet a fekete faj. Hát a de már Afrikát, Kongót és Tanganyikát,

0: Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

hogy bánc néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehet,

velem akármi, nem tudlak elhagyni, örökké mellette szeretnék maradni, látni, hogy mosolyog,

látni, hogy mosolyog, de egyedül rám, sohasem már.

0: legszebb ajándék és örök érték egy szép festmény Hoffmantól. Hoffman a központi városháza üzletházában.
1: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

Megpróbáltam már minden, de oly hasztalan. Mit tudom én, hogy miért vagyok oly nyugtalan? Miért van az, hogy máma érted reszketett, s holnap már másé leszel? Bocsásd meg azt, hogy nem vagyok jó, hozzád való. Én nem vagyok már, mint illúzió. Hidd el, hogy nekem sem oly könnyű.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

már régen macerál a bankvezér, hogy éljek jól a pénzemért. Ezennel megnyugtatom

kala pom pom pom, kala pom pom pom, a szemembe borítom, minden gubát bankomból én kiveszek, ó, mától tehát sírjon a bank igazgató, pénzemet én mámom, mint elmulatom, kala pom pom pom, kala pom pom pom.

öltök a hajamba kis máslikat, mert mostan én s nem más vigad. Magamnak megveszem a láncidat,

0: mari rosszul lesz, mert az oknya hosszú lesz, ő ma sem szeret, jussz sem át sok rövidő. Ő régi kurta kell, mert az mégsem mutat el, úgy, mint ezt a csepp, hát alkalmatlan slep.
1: Mert az szép a lába, de hosszú szoknyába, a férfia hiába, rá sem tekintenek, mert
0: jaj, sári rosszul lesz, mert az oknya hosszú lesz, ő ma nem szeret.

hosszú lehet, mert a szoknya hosszú lehet, ő ma sem szeret, jusse már csak rövidet. Ő régi tudtam kell, mert az még nem tudtad el, úgy, mint ez a csepp, vátul, arra lassz a csepp.

A mai német hadijelentés így hangzik. A Fekete-tenger északi partján és a Don középső folyásának vidékén fekvő szovjet légi támaszpontokat bombázott. Harci gép alakulatok támadásokat intéztek az arcvonal középső szakaszán, és a Vohottól keletre fekvő vidéken vasúti szállítmányok és vasúti összekötetések ellen. Erős harci gép alakulatok világos nappal gyújtó és romboló bombákkal árasztották el Moszkvát.

Telene gusztusom magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsáneren, megkérdem kábelen, mikor lesz már.

magára, kis húsom, de lenne gusztusom magára, úgy bukom én. Esküszöm kegyen a zsánerem, megkérdem kábelen, mikor lesz már.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, Magyar Elek háztartási előadása következik.
2: Servus, salvus, salvus, servus! Kedves hallgatóink, erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
3: Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítélt őt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Arria, belekezd! De oly véj, Jesus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőnő siet.
4: Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, solvus vizet!
3: Ma már a reket

0: Gramophone Jazz Radio Deep.
1: Hallo, hallo. Elhangzott Katak Bajatló, Leonka Való Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Saljapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauschtür mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

Ugyez, hogy eljön, kicsit szívem, remekbe várom, hiszen imádom, szívemben nincs más, csak szerelem. Ragyog a hold majd a hegyeken, ha maga tudná, hogy szerelem. Épp ezért szerdán, a citadellán, ugye, hogy eljön,

0: a meteorológiai intézet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőzet, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, -1, +2. A déli hatástéleken +1 és +4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérnyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.
1: A legszebb és legolcsóbb képes hetilap a Képes Világ. Minden kézben képes világ legyen.

Ha szívem zokogja, fájjon, nem bírom el, nekem a csókja kell.

mert mikor a nő egy szerető kis feleség, ez ugye bár egy mai férjnek nem elég, mert vigyázni ő rá már nem érdemes, hisz egy hűséges asszony Isten, mert az nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, s mikor a nő titokba rendezvúra jár, ezt már egy rendes férj nem nézi el, hogy az a nő valaki másnak is kell, mert az fáj nekik nagyon. Tisztességes asszony férjétől legfőjebb egy csókot kap, és este 10-ig újságolvasással ismét elmúlt egy nap. Egyre jobban forró vére, de nem szól, csak vár. S akkor ébred föl a férje, ha megcsal.

ez egy hűséges asszony is, tehát nem érdekes. De mikor ő remegve már valakit vár, és mikor a nő titokba randevúra jár, ezt már egy rendes férnek épp elég. Ha megcsalod, szerelmes lesz belé. Nagyon szomorú ezt kérem, de így van.

arra jön egy libatol, neki kis baba, hogyha szabad maga, várom a korzon, pardon, gágá. Azt hallom magáról, hamis az üzája mája, tehát

Shine away your blueses. Shine, start with your shoes.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátó, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

Ich liebe dich, du.

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderb bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.

0: minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg, der große internationale Sender.

probieren.

0: reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.

háromcsöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!

0: Radio Polonia.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

réges-régen hajdanában együtt jártunk iskolába, a krém is, és én is. Óben, óben, jó. Hogy mi egymást el nem hagyjuk, azt egymásnak megfogadtuk, a krém is, és én is. Katakató, nem volt még két ilyen gimpli, együtt jártunk, mint két

Urriasun, urriasun, inkazakatu. Ocsináltunk társas céget, megjön aztán le is íget, a krén is, és én is, óve, óve, jó. Egy néhányszor így megbuktunk, egy kis pénzt is félredugtunk, a krén is, és én is, mi kapattató. Összenéve rosszba jóban, együtt ültünk a markóban, együtt szív

Azt mondtuk, hogy ez nem élet, legyünk inkább feleségek. A krén is, és én is. Óve, jó! Házas élet, környi drága, csináljuk kompániába. A krén is, és én is. Mi kapaktató? Mentünk az oltár elébe, mint vőlegény, a bőtélye, és a házasság bevágott.

Nem sokára jött a gólya. Vajon ki az okozója, a krémis és én is? Ó, be jó. Örvendünk a kis babának, és tüttetjük ma papának, a krémis és én is. Mi kacsattató,

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Napra ragyogó szép napsütés adott Rómába. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

catonalul, oiati știu de-a mirăla cu șolaba cu căcetonul. Ekkis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magán szorgalomból ebből mindenki is lát.

Minden kis lány ide hatontul, sőt azon alul, olyat is tud, amiről az iskolába a kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis

0: Stadion Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
1: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

este felé úgy elfog a vágy, este felé úgy gondolok rád, este felé úgy gyötör az árvaság. Árva szívem, árva szám, elhagyott árva kicsi szobám, nincs aki forró

0: Tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Óvja töltőtollát, használjon dőri tintát.